0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

és hová, s miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

mi ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom, de a világ végéhez mindez túl kevés. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: What we're saying is not protesting.

Szemem maga köré falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem. Lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, törölném az emlékeket, amik fájnak. De akkor nem lennék többé.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Bálóczi István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Ma arról szólunk, a Körmendiek támogatására is számít a könyvkiadó. A HM Könyvek petíciót indított annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon átláthatóbbá váljon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A petíció, amelyhez a Körmendiek támogatását is várják december 31-ig, a kiadó weboldalán található meg. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja, tájékoztatott Mosolygó Marján Erzsébet tulajdonos. Vele beszélgetek mai műsorunkban, a kezdeményezés mellett a mesterséges intelligencia térnyeréséről a könyvek világában, és arról is, a szakember meddig, milyen formában tartja hasznosnak a lehetőség alkalmazását. Hallhatnak majd magáról a kiadóról is részletesebben. Könyvolvasók figyelem,

0: ma arról szólunk, a körmendiek támogatására is számít a könyvkiadó. A HM Könyvek petíciót indított annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon átláthatóbbá váljon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A petíció, amelyhez a körmendiek támogatását is várják, december 31-ig a kiadó weboldalán található meg. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja, tájékoztatott Mosolygó Marján Erzsébet tulajdonos. Vele beszélgetek mai műsorunkban a kezdeményezés mellett a mesterséges intelligencia térnyeréséről a könyvek világában, és arról is, a szakember meddig, milyen formában tartja hasznosnak a lehetőség alkalmazását. Hallhatnak majd magáról a kiadóról is részletesebben. Könyvolvasók, figyelem, ma az olvasni szeretőknek kedvezünk magazinunkkal. A HM Könyvek petíciót indította annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon átláthatóbbá váljon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. Mosolygó Marján Erzsébet tulajdonossal beszéltünk meg egy interjút, hogy egy kicsit ezt körüljárjuk, ezt a témát, hogy egyáltalán honnan is indul el ez a probléma, aztán majd a petícióhoz csatlakozás lehetőségéről is beszélünk, csak akkor először onnan, hogy mikor gondolt először arra, hogy itt álljon meg a menet, valamit tenni kell.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szeretettel köszöntöm és a hallgatókat is. Nálunk a Helyesen Magyarulnál és a HM Könyveknél az a bevett szokás, hogy amikor érkezik egy kézirat, akkor véleményezzük, és annak ellenére, hogy magánkiadásban támogatjuk a szerzőket, nem mondjuk minden kéziratra azt, hogy igen, segítünk kiadni, hanem elolvassuk szerkesztők, marketingesek, és utána kialakul egy kép, hogy úgy látjuk-e, hogy irodalmilag és megállja a helyét, és a piacon is eladható lesz az a könyv. És ezek között a kéziratok között egyre több olyan kéziratra bukantunk, amiben felleltük az AI-nak a nyomait kicsit, nagyon, akár teljes egészében, és úgy

0: gondoltuk, hogy egyrészt az íróknak is jár egy védelem, tehát aki oda teszi magát, kutat, évekig ír akár egy kéziratot, annak jár, hogy tudják az olvasók, hogy ő ezért mennyit dolgozott, és jó szívvel vegyék le akár az olvasók a polcról, mert tudják, hogy ezt a szerző írta, és nem egy AI rakta össze, vagy akár csak szerkesztette. A másik oldal pedig pont az, hogy az olvasóknak tudniuk kell, hogy mi kerül a kezükbe. Tehát ha valakinek csak az a fontos, hogy egy Olaszországban játszódó romantikus történet legyen, akkor ezt akármelyik ingyenes AI programba beírhatja, és ír neki egy történetet, és ezt el is olvashatja. De nem ezért veszünk könyveket.
1: Azért ez nagyon félelmetes dolog, és igazán most vagyunk tényleg azon a ponton, paradigmaváltás van, ez biztos, az AI az van, és enélkül már nem fog menni a világ, ez biztos, de az, hogy ebben rendet tenni, most kezdünk csak ráébredni, hogy itt valami megállt kell az AI térnyerésének szerezni, ugye?
0: Igen, így van. Nem lehet kizárni ma már az AI használatát, mi is használjuk akár a kiadói tevékenységeink során is, de inkább csak kutatásra, képek generálására, adatgyűjtésre, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat, információkat utólag ellenőrizzük. Erre rengeteg példa van, akár csak most a Pulitzer díjas írásoknál is, tehát ott is kiderült, hogy jó néhány Pulitzer díjra jelölt írásban használták az AI-t, ami nem gond. Szerencsére a Pulitzer zsűri is azt mondta, hogy meghatározza, hogy meddig lehet használni. Tehát az a lényeg, hogy a kutatáshoz, felkészüléshez használható, viszont magát az írást azt embernek kell végezni.
1: Igen, mert ezt is ugye, aki már találkozott ezzel a mesterséges intelligencia alkotta dolgokkal bármilyen szinten, ott kell lenni az embernek a nem mesterséges intelligenciának, mert például ott vannak a hallucinációi is, ugye így nevezik, amikor igaznak tűnő félre tájékoztatás történik.
0: Igen, így van. Pont, ahogy említettem, van egy ilyen Pulitzer díjas pályamunka, ahol az volt az alaptézis, hogy tavaly augusztusban egy 23 éves nő ráült a katolikus templom híveire, ahol két gyermeket megölt, és 27 embert megsebesített, és ezt a helyi lap riporterei találtak az elkövető YouTube csatornáján videókat, amelyben ez a nő a naplója lapjait pörgeti, de senki nem tudta elolvasni, mert cirill betűknek tűntek, viszont kiderült, hogy a szöveg nem orosz volt. És készítettek a képernyőről fotókat, és végül is a szerkesztőségnek az egyik ChatGPT fiókjába feltöltötték, és kiderült, hogy ez egy úgynevezett álcirill, tehát nem valódi, hanem egyfajta, tehát angol szavakat írtak le cirill betűkkel, azért, hogy nagy részt, vagy sok embernek ez olvashatatlan maradjon, és utána azért kiderült, hogy ennek is utána kell nézni, tehát nem hagyták azt, hogy ezt megfejtette a ChatGPT, és akkor biztos, hogy ez volt leírva, hanem két nyelvészt kértek fel arra, hogy segítsenek az ellenőrzésben, és még ezt jól is tették, hiszen kiderült, hogy éppen az oknak a kiderítése, tehát hogy miért csinálta ezt a nő, ebben tévedett például a fordításnál a ChatGPT. Itt mindenképpen kellett, hogy emberi beavatkozás történjen.
2: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod, így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: A Körmendiek támogatására is számít a könyvkiadó. A HM Könyvek petíciót indított annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon átláthatóbbá váljon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A petíció, amelyhez a Körmendiek támogatását is várják, december 31-ig a kiadó weboldalán található meg. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja, tájékoztatott Mosolygó Marián Erzsébet tulajdonos. Vele beszélgetek mai műsorunkban a kezdeményezés mellett a mesterséges intelligencia térnyeréséről a könyvek világában. A petíció, aminek az aláírására kérnek minden, az most elhangzottakkal is egyetért őket. Nem csak a kötetek megírása kapcsán tartja fontosnak a pohárba tiszta víz öntését, hanem a szerzői védelem miatt is. Ezt hogy értsük?
1: Igen, nagyon fontos, hiszen az AI-ok tanulnak. Nekik kell egy alapanyag, amiről szerzik az információkat, és ehhez könyveket használnak föl, akár úgy, hogy megvásárolt könyveket, vágják le a gerincét, és olvassák be egy nagy teljesítményű szkennerrel, majd megsemmisítik ezeket a könyveket, de volt rá példa, például a Metánál, ahol kalúz oldalakról szedték le ezeket a feltöltött könyveket, és ezen tanították az AI alkalmazásokat, ami valljuk be azoknak az embereknek, akik megírtak egy-egy művet, vagy akár többet, nem igazán segítség, hiszen majd ezután az az író, aki fel akarja használni az AI-t, hogy azzal írjon, tehát én itt az írót is azért idézőjelbe tenném, fel fogják használni ezeket a betöltött kéziratokat, vagy könyveket. Tehát be lehet adni, bár most már talán van ilyen védelem, hogy nem fogadja el az utasítás, de akár azt is beírhatja valaki, hogy ír Hemingway stílusában nekem egy könyvet. És ezért nem kapnak semmit ezek a szerzők, tehát sem védelmet arra, hogy ne használhassák fel a könyvüket, hiszen erről nincs nyilvántartás, hogy milyen köteteket használtak fel, sem anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak érte.
0: Hogyha most tényleg itt az írott formájú produktumoknál, könyveknél, vagy akár szakdolgozatoknál, vagy tanulmányoknál is tartunk, az AI-jal szemben növekszik, vagy létezik, vagy fejlesztenek olyan technológiát, ami képes felismerni ezt, hogy mi íródott biztosan azzal, és mi nem. Illetve ha ezeket fejlesztik, akkor az AI nem ügyeskedik-e már abba, hogy ezeket kijátsza?
1: De ez egy nagyon vicces, idézőjelben vicces történet, hiszen vannak AI detektorok, amelyek nem tudják 100%-osan bizonyítani, hogy az a kézirat, vagy bármilyen szakdolgozat például máshonnan származó szövegből lett előállítva, vagy akár az AI segítségével. Viszont van arra példa, hogy az egyik AI-os cég megalkotta az egyik legerősebb ilyen felismerő programot, majd gyorsan lefejlesztette hozzá azt is, hogy lehet ezt kikerülni.

0: A Körmendiek támogatására is számít a könyvkiadó. A HM Könyvek petíciót indított annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon átláthatóbbá váljon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A petíció, amelyhez a Körmendiek támogatását is várják, december 31-ig a kiadó weboldalán található meg. A szabályozási javaslat az olvasók érdekeit is szem előtt tartja, tájékoztatott Mosolygó Marján Erzsébet tulajdonos. Vele beszélgetek mai műsorunkban a kezdeményezés mellett a mesterséges intelligencia térnyeréséről a könyvek világában. Akkor most tényleg térjünk rá konkrétan a petícióra, annak tartalmára, és kik, hol, milyen módon csatlakozhatnak ehhez?
1: Jó, hát onnan indult a petíciónak az ötlete, hogy az Európai Unió augusztus 2-től kötelezővé tette az AI-nak a jelölését, AI használatnak a jelölését, viszont ez a könyvekre, legalábbis a nyomtatott könyvekre szinte egyáltalán nem vonatkozik, hiszen a szövegeknél ír a jogalkotó, hogy ha valaki odaírja, hogy ő szerkesztette, és ezért felelősséget vállal, akkor már nem kell, hogy jelöljék, hiszen emberi beavatkozás történt a szöveg előállításánál. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarországon ennél sokkal erősebb szabályozás történjen, ezért is döntöttünk, úgyhogy elindítjuk ezt a petíciót, és mivel Európai Uniós országként uniós szabályozásnál erősebb jogalkotás működhet Magyarországon, tehát mi azt szeretnénk, hogyha a jól látható jelölés, AI jelölés kerülne a könyv külső borítójára, amiben jelölni a kiadó, vagy akár magánkiadásnál a szerző, hogy érdemi AI közreműködés történt, tehát mondjuk a szövegírásnál, fordításnál, illusztrációk készítésnél, vagy például egy hangos könyv felolvasásánál, és ez ne álljon meg ott, hogy a kolofonban egy apró betűs részbe beírják, hogy AI-t használtak az előállítás során. Ez annál is inkább fontos, mert egyre több az online könyvvásárlás, ahol kolofont nem fognak tudni olvasni, a vásárlók csupán a borítóról tudnak meg információkat. Tehát a második pontunk az, hogy betanítási jogdíj járjon a szerzőknek, hogyha egy védett művet AI betanításához használnak, akkor illesse meg szerzői jogdíj a szerzőt. A harmadik pontunk az a hatósági ellenőrzés és fellépés a kalózadatok ellen, tehát azt szeretnénk, hogyha a hatóság megvizsgálná a modellszolgáltatók adatközléseit, és legyen egy lekérdezhető lista, ahol akár a magyar művek érintettségéről is tudnánk információt szerezni, tehát legyen ott, hogy akárhol felhasználták-e a kéziratunkat egy AI modell betanításához. A negyedik pontunk az a törvényi tisztázás, tehát hogy mennyi az emberi alkotás kell ahhoz a védelemhez, hogy azt mondhassa egy szerző a kézirattáról, hogy ez emberi munka, tehát ember által előállított kéziratról van szó. Mi szeretnénk, hogyha a törvény mondaná ki, hogy mekkora emberi alkotói hozzájárulás szükséges a szerzői jogi védelemhez, és mi a helyzet a tisztán AI által generált tartalmakkal kapcsolatban. A következő pontunk, hogy gyors megfizethető igényérvényesítés legyen a szerzőknek és a mikrokiadóknak is, tehát kapjanak egy olyan megfizethető és gyors jogi segítséget a magyar hatóságok tudnak szolgáltatni. Ez azért lenne fontos, mert ha valaki azt mondja, hogy ő szeretné bizonyítani, hogy igen, az ő kézirata emberi produktum, akkor ezt végig lehessen mondjuk követni egy dokumentációval, hogy mihez használt AI-t, hol működött együtt a szerkesztővel, mi volt ennek a folyamata, hogy gyűjtött adatokat, tehát hogy készült a regénye például, hogy rakta össze annak a folyamatát, tehát az írók azért általában jegyzetekkel dolgoznak, és akkor ezeket is lehetne akár felhasználni ennek a dokumentációnak a részeként. A hatodik pontunk az, hogy legyen egy olyan megkülönböztető jelzés, hogy emberi alkotás, tehát ez szerepeljen, vagy ehhez hasonló megfogalmazás egy-egy könyvön, és ugyanúgy, mintha az élelmiszereknél oda kell írni az élelmiszerkészítőknek az összetevőket, hogy miből áll, és ez alapján tudnak tudatosan dönteni a vásárlók, hogy mit fogyasztanak. Szeretnénk, hogyha ez a könyvek tekintetében is így valósulna meg, tehát tudja eldönteni az az olvasó, hogy ő elolvassa akkor is azt a könyvet, és megvásárolja, hogyha azt AI készítette, vagy tudja levenni az emberi alkotást a polcról, hogyha ő erre vágyik. A hetedik pontunk pedig az e-könyvekre és a digitális kiadványokra vonatkozik. Itt a jelölési szabályok az e-könyv és digitális megjelenésekre is vonatkozzanak, tehát a borítóképen, a termékoldalon, vagy egy webshop adatlapon is legyen jelölve, hogy ez emberi alkotás, vagy az AI által generált, vagy bármilyen módon felhasználták-e az AI-t az elkészítés.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Mosolygó Marian Erzsébet, a HM könyvek kiadójának tulajdonosa, a magazin vendége. Vele beszélgetek műsorunkban egy a kiadó által kezdeményezett összefogásról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről a könyvkiadásban. A szakemberrel ennek apropóján a kezdeményezés mellett sok más fontos, napra kész, érdekes dologról beszélgettünk, a könyvkiadás területéről. Nagyon átgondolt pont rendszer ez. Teljesen úgy érzem, hogy 2026. augusztus 26-án teljes körű kérdésekkel van szembesítve a törekvő és hatalomra törő mesterséges intelligencia rendszer, úgyhogy tényleg nagyon fontos ez a petíció szerintem, ezzel megismerkedni, és egyetértés után esetleg ezt támogatni is, de hol, hogy lehet támogatni, aláírni?
2: A petíciót a petíció.hmkönyvek.hu oldalon, weboldalon találhatják meg az érdeklődők, és itt egy egyszerű aláírom a petíciót gomb megnyomásával tudnak csatlakozni a mi küldetésünkhöz.
1: Hova fog ez a petíció elérkezni? Szakminisztériumhoz, jogalkotóhoz, hova?
2: Hát több olyan jogalkotó van, vagy olyan minisztérium, akihez tartozik most ez a téma, tehát nincs még szabályozva jelenleg, hogy pontosan csak egy minisztérium foglalkozik vele, ezért mi a jogalkotóhoz szeretnénk, tehát mindegyik minisztériumhoz szeretnénk elküldeni, ahol ezzel foglalkoznak.
1: Határidő van-e?
2: Mi december 31-ig szeretnénk gyűjteni ezeket az aláírásokat gyűjteni, és 25 ezer aláírás a célunk. Természetesen, ha kevesebb lesz, akkor is eljuttatjuk a jogalkotókhoz, de ha több, annak pedig még jobban örülünk, hiszen akkor látjuk, hogy nem csak nekünk fontos ez a téma, hanem az olvasóknak és az íróknak is.
1: Még egy gondolattal a mesterséges intelligenciánál maradva, aztán majd mást is szeretnék kérdezni, de most még egy záró akkordként. Ön szerint a mesterséges intelligencia térnyerése a könyvkiadásnál a jövőben lesz-e olyan terület, amelyet esetleg teljesen kiválthat, vagy mindenhol, ahol ez lehetséges, egy ilyen vegyes, közös munka a jövőkép?
2: Szeretném azt hinni, hogy egy vegyes munka lesz a jövő, hiszen nagyon gyakran látjuk például, hogy borító tervezéshez használják a grafikai dolgok előállításához, nagyon sokat tud segíteni, de mivel ezek mintából dolgoznak, soha nincs benne az élettapasztalat, az az érzelem, az a fantázia, amit egy szakember ebbe bele tud tenni, és ez ugyanígy igaz a szövegeknél is, tehát nagyon sokat tud segíteni, a helyes írás ellenőrzésnél is sokat tud segíteni, tehát a korrektúrázás terén, viszont még azokat a hibákat nem igazán tudja jól kiszűrni, amikor helyesen van ugyanírva egy szó, de nem illik a szövegkörnyezetbe. Tehát úgy írta el valaki, hogy egy helyes szó lett a végeredmény, csak éppen nem illik abba a szövegkörnyezetbe az a szó.

0: Mosolygó Marian Erzsébet, a HM könyvek kiadójának tulajdonosa, a magazin vendége. Vele beszélgetek műsorunkban egy a kiadó által kezdeményezett összefogásról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről a könyvkiadásban. A szakemberrel ennek apropóján a kezdeményezés mellett sok más fontos, napra kész, érdekes dologról beszélgettünk a könyvkiadás területéről. És az interjú, hogyha már ilyen fontos dolgokról beszéltünk, az interjúból nem maradhat ki az sem, hogy egy kicsit mutassuk be a könyvkiadót. Alapításról beszéljünk egy kicsit, a küldetéséről, jelenlegi kínálatról, biztos a teljességigénye nélkül tudunk majd erről beszélni, de tényleg trendeket esetleg megemlítve erről is szóljunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Maga a HM könyvek, mint kiadó, egy nagyon fiatal, legalábbis ezen a néven, hiszen idén alapítottuk, viszont én 16 éve vagyok korrektor és szerkesztő, és én is, mint nagyon sokan, a könyvkiadókkal való együttműködésben kezdtem a pályafutásomat, és így kb. 8 éve kezdett el a magánkiadás nagyon erőre kapni, és ekkor kezdtem el azokat a szerzőket támogatni könyvkiadásban, akik nem kiadókkal szerették volna kiadni a könyvüket, hanem magánkiadásban. Tehát ők sokszor sokféle motivációjuk volt, vagy azért, mert első kötetes szerzőként nem álltak velük szóba kiadók, vagy azért, mert szerették volna ők saját kezükben tartani a folyamatot, vagy azért, mert nem minimális szerzői jutalékot, vagy jogdíjat szerettek volna kapni a végén, hanem az volt a vágyuk, hogy az övék legyen a bevétel teljes egészében. És én először csak szerkesztő korrektorként támogattam őket, majd mikor láttam, hogy szükség lenne arra, hogy legyen egy összeszedett társaság, akik nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és levenni a szerzők válláról azt a terhet, hogy külön keresgéljenek szakembereket, akik segítenek nekik a könyvkiadás során, akkor úgy döntöttem, hogy összefogom ezt a csapatot, és egy helyesen magyarul név alatt működünk már 8 éve, és mivel nagyon sokan a helyesen magyarul nevet inkább csak a nyelvi igényesség, a helyes írással kapcsolták össze, ezért úgy döntöttünk, hogy a helyesen magyarulval a HM-et meghagyva alapítunk egy könyvkiadót, és most már itt több mint 30-an dolgozunk a csapatban. A fordítóktól kezdve a szerkesztők, korrektorok, grafikusok, tördelők, borítótervezők, webdesignerek, hiszen a magánkiadásban úgy tudják eladni legjobban a könyvüket a szerzők, hogyha van egy saját felületük, és akkor valóban hozzájuk folyik be az összes bevétel. De minden területén tudunk segíteni a kiadásnak is, akár a könyv ötletétől, de tudunk segíteni abban, hogy írja meg, tudjuk az írás folyamatában is támogatni már a szerzőket, és akkor utána a teljes kiadási folyamatban a szerkesztés, korrektúra, borítótervezés, tördelés, nyomdákkal állunk kapcsolatban. Itt nagyon szeretik a szerzők, hogy több nyomda ajánlatából tudnak választani, viszont ők már kipróbált nyomdák évek óta tartó kapcsolattal, tehát a minőség biztos, hogy biztosított lesz nekik, és a nyomtatás után tudunk segíteni nekik az értékesítésben is, tehát saját webshopunkban is forgalmazzuk ezeket a magánkiadásban megjelent könyveket, az hmkönyvek.hu oldalon található, illetve tudunk segíteni abban is, hogyha valaki beszeretne kerülni a Librivíra polcaira, tehát van forgalmazói kapcsolatunk is, aki ezt intézi a számukra. De a kínálatban a mesekönyvektől a regényeken át a szakkönyvekig igazából minden megtalálható.

0: Zárjuk a beszélgetést Mosolygó Marján Erzsébettel, a HM könyvkiadó tulajdonosával. A HM könyvek petíciót indított annak érdekében, ahogy hallhatták is, hogy a mesterséges intelligencia használata a könyvpiacon átláthatóbbá váljon, és nagyobb védelmet kapjanak a magyar szerzők. A petíció, amelyhez a körmendiek támogatását is várják, december 31-ig tölthető ki, és a kiadó weboldalán található meg.
1: E-bookok is kaphatók? Ez is a kiadói szortimenthez tartozik?
2: Igen, tudunk e-bookokat is készíteni, hangos könyveket is tudunk készíteni. Azt tudni kell, hogy az e-bookoknak a piaca sokkal-sokkal kisebb, mint a nyomtatott könyveké. Ennek több oka is van. Egyrészt az a kis réteg, aki szeret olvasni, vagy van rá ideje és lehetősége, ők szeretik a papír illatát érezni, szeretik a kezükbe fogni a könyveket. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy sajnos a magyar mentalitás nem igazán alkalmas az e-booknak a forgalmazására vagy használatára, hiszen kikerül egy példány, azután a kering az éterben is bárki elolvashatja. De vannak akár csak ilyen Facebook csoportok is, ahova feltöltögetik azokat a kéziratokat, vagy kézkönyveket, amit akár beszkennelt valaki, vagy e-bookban megvásárolt.
1: Egyébként olyan érdekesnek találom, szinte logikátlannak, hogy de amúgy örülök a trendnek, hogy amilyen digitalizált lett ez a világ, meg amennyire tényleg a virtuális felé kanyarodik minden szinten, ugyanakkor, minthogyha azt érzékelném, hogy a kézbe vett könyvillatú könyvek új virágzásba kezdtek, vagy szóval, hogy nem hogy elhalnának, hanem új fejezet kezdődik az könyvek életében is.
2: Igen, szerintem ez pontosan ezért van, hiszen annyira sokat olvasunk, megnézünk monitort egész nap, hogy amikor kikapcsolódásként szeretnénk olvasni, akkor azt jobban szeretjük papíron megtenni. Sokkal pihentetőbb a szemnek is.
1: Nagyon érdekes, nagyon tartalmas beszélgetésnek értékelem ezt az interjút, amit önnel készíthetem. Még annyit áruljon el, hogy a szakmai élet útja során tulajdonképpen most van az a korszak az életében, ami a nehézségek ellenére álmai, munkája álmai korszaka.
2: Igen, ezt nagyon jól érzékeli. Én nagyon szeretek háttérmunkásként dolgozni, tehát szerkesztőkorrektorként, viszont föl kellett nőnöm ahhoz a feladathoz, hogy egy nagyon nagy csapatot vezessek, és fogjam össze a munkájukat. Emellett pedig egyre több szerzőnek tudunk valós segítséget nyújtani. Tehát mi nem szoktunk hirdetni, nekem mindig így olyan vagyok, mint a vírus, itt szájról szájra terjedek, és így keresnek meg minket. Vagy úgy, hogy valami szakmai csoportban válaszoltam kérdésekre, amit feltettek, és akkor megkeresnek magánton, hogy kérdezhetnek-e tőlem, és mindig azt mondják, hogy olyan megnyugtató, mert amitől féltek, arról kiderül, hogy igazából van itt egy olyan összeszokott stáb, akik minden dolgot, gondot levesznek a vállukról, és akkor nekik ez megnyugtató, hogy nem kell ezzel foglalkozniuk, hanem csak ideadják a kéziratot, persze közben elmondják, hogy mi tetszik, mi nem, de tudják, hogy egy minőségi könyv fog születni a végén. És az, amikor látjuk, hogy a kezükbe veszik a könyvüket az első alkalommal, vagy eljönnek dedikálni egy nagy könyves rendezvényre a standunkhoz, és ott állnak az olvasók sorban előttük, és beszélgetnek velük, és aláírják, és személyre szóló üzeneteket írnak az olvasóknak, tehát az a csillogás a szemükben, meg az a boldogságérzet, meg az a hála, amit ők éreznek így irántunk, ez megfizethetetlen, tehát igen, most vagyok a helyemen.
1: Köszönöm szépen Mosolygó Marján Erzsébet tulajdonosnak, a HM könyvek kiadója tulajdonosának ezt a beszélgetést. Én remélem, hogy ebben a petícióban olyan szempontból a mi eszközeinkkel a mi térségünkben is tudunk segíteni, hogy aki hallotta, egyetért az elhangzottakkal, az csatlakozik az önök kezdeményezéséhez, mozgalmához, sok sikert hozzá.
2: Köszönjük szépen a segítséget önöknek. From the east side of America,
3: where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism, when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a háttérben.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél több felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

valamit a semmiből.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Bálóczi István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem,

0: képlet.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őri szentpéteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja. Az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SE Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox Világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SE két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdésé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SE vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor esetleg

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva. Rocket.

0: gyújtsd a lángokat.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbattyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla Tagi intézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szület közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófavédelem. Pogács Monika információi következnek.
3: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A színtelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
2: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmártól lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér, Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember, pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformá nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
1: Sporthírek.
2: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tudi Textil Körmend DS-e a Vasvár DS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A kerekek rajta vagyok a bíte, és semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: 99.8 Körmend rádiója.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őri szentpéteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja. Az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SE Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox Világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SE két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdésé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SE vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. You.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbottyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szület közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Monika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A színtelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmártól lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófa védelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsán és Át Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember, pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez. derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MBVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Redditet, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tud Textil Körmend díjese a Vasvár díjese vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbászfelvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír késztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őriszent péteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember, ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja, az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika Eszel Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox Világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négy napos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika Eszel két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdésé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SE vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én kedden 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikol vendég. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Oláh Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az őszit körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbottyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szület közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Mónika információi következnek.
4: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon 1 gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton, lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
3: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső Marác és Egyházszentmártól lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember, pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Redditet, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
3: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tud Textil Körmen DS-e a Vasvár VS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őri szentpéteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja. Az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézre adhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SE Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox Világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SE két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdésé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SE vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

mondtolamész, ha majd nem lesz semmi, mondtolamész. Várd meg a végét, menjünk együtt, mondtolamész. Mondtolamész, ha majd nem lesz semmi, mondtolamész. Várd meg a végét, menjünk együtt, mondtolamész.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szüret közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Mónika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a szemészeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmárton lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófa védelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezik ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez. Derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend DS-e a Vasvár DS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, amelyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néha zápor esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati a szél helyenként élénk lesz, délután 29 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Power up, power up. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őriszentpéteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember, ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Kálvin nyomát kutatja, az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Kálvin után, Kálvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SL Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SL két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdéssé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SE vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Alszik a város, még ébrá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun & Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsény Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun & Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikol vendég. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az őszit Körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbattyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban, az iskola Somogyi Béla tagi intézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szüret közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Monika információi következnek.
4: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A színtelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton, lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
3: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmárton lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember, pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformá nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
3: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Vasvár VS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-as győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmendbe. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őri Szent Péteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja. Az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézre adhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszeg Dinamika SE Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négy napos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszeg Dinamika SE két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdéssé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SL vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbottyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szület közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófavédelem. Pogács Monika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szaktalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmártól lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó kedden Bérbaltaváron a Kossuth-Lajos utca és a Rákóczi-Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformá nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tudi Textil Körmend díjese a Vasvár díjese vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden, 18 órától jógával várja Dakos Solymosi Anikó a vendégeket. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredményhirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik. Aki kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az őszi körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szentgyörgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őriszent péteri református lelkész.
4: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember, ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja, az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
3: Árok part és tarló égett Katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SL körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SL két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdésé vált.
0: Sporthírek.
3: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a körmendi FC a Szarvaskend SL vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szület közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófavédelem. Pogács Monika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmárton lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó kedden Bérbaltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezik ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez. Derül ki a Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformá nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tudi Textil Körmend DS-e a Vasvár DS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-as győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

call me Mr. Dump.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őri szentpéteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember, ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Kálvin nyomát kutatja, az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Kálvin után, Kálvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SL Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SL két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdéssé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SL vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbottyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szüret közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Mónika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a szemészeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Iváncon, aki 50 éve látja el Ivánc Felső Marác és Egyházszentmárton lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófa védelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezik ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez. derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MBVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmen DS-e a Vasvár DS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-as győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Polgárőrök segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött az új év. Tarló és Árokpart égett katafánál köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kívánt. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szentgyörgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávin János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őriszent péteri református lelkész.
2: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember, ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Calvin nyomát kutatja, az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Calvin után, Calvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árokpart és Tarló égett katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákfán egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SL Körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SL két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését, és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdésé vált.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SE vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A szület közelettével a mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Közel 2,5 milliárd forint forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla Tagi intézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szület közeletével a mustgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Monika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szaktalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmártól lakóit. A 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó kedden Bérbaltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Ruzsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez. derül ki a magyar közlönyből. A magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformá nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tudi Textil Körmend VS-e a Vasvár VS-e vendége volt, a mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem csúszik az este.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését Körmenden. A tanévkezdéssel megnövekvő gyalogos és kerékpáros forgalom miatt ismét szolgálatba állnak a polgárőrök Körmenden, hogy segítsék a gyermekek biztonságos közlekedését. A polgárőrök szeptember 1-től zebraőri, illetve jelzőőri tevékenységet végeznek az iskolák környékén, elsősorban a reggeli, valamint a kora délutáni időszakban. Jelenlétükkel a forgalmasabb útszakaszokon is hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához, és segítik a gyalogos átkelőhelyeken átkelő diákokat. A Körmendi Egyesület arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az iskolák környékén és a gyalog átkelőhelyeknél fokozott figyelemmel, mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Mekkeden az új tanév a Rázsó Imre Technikumban, közölte az intézmény diák önkormányzata. Az ünnepségen Tolnai Laura 12 A osztály tanulója köszöntötte az iskola oktatóit és diákjait, ezután Varga Zoltánné az intézmény igazgatója mondott beszédet. A tanulókat szorgalmas és lelkiismeretes munkára, valamint egymás támogatására kérte. Hangsúlyozta az egymásra figyelés és az elfogadás közös felelősség, amely az intézmény nevelési filozófiájának egyik fontos alapja. Az iskola közössége minden diáknak és oktatónak eredményes és tartalmas tanévet kíván. Körmend általános iskoláiban is elkezdődött a 2026-27-es tanév. A Boldogbattyai László Katolikus Általános Iskola már hétfőn megtartotta tanévnyitóját egy szentmise keretében a Szent Erzsébet plébánia templomban. Az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola kedden tartott tanévnyitó ünnepséget a Dr. Kristóf László sportcsarnokban az iskola Somogyi Béla tagintézményének tanulóival közösen. Az ünnepségre a diákok mellett a szülőket is várták. A szüret közeletével a mosgáz veszélyeire és a pincék megfelelő szellőztetésének fontosságára figyelmeztet a katasztrófa védelem. Pogács Monika információi következnek.
2: A szőlőlevének erjedése során széndioxid, közismert nevén mustgáz keletkezik. A szintelen, szagtalan gáz önmagában nem mérgező, azonban a levegőnél mintegy másfélszer nehezebb, ezért megfelelő szellőzés hiányában kiszorítja az oxigént a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termelhet. A széndioxid felhalmozódása miatt a pincébe belépő ember rövid idő alatt oxigén hiányos állapotba kerülhet. Ennek kezdeti tünete lehet a szédülés és a fáradtságérzet, amelyet eszméletvesztés végül hulladás követhet. A veszély megelőzése érdekében fontos a pince folyamatos szellőztetése és célszerű széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen berendezés nincs, a levegő oxigén tartalma hagyományos módon egy gyertya segítségével is ellenőrizhető. A gyertyát nem kézben, hanem például egy lapáton lábmagasságban kell a belépő előtt tartani. Ha a láng kialszik, az azt jelzi, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, ezért életveszélyes oda belépni. A mustgáz veszélyével a tapasztalt borászoknak is számolniuk kell, a rutin önmagában nem jelent védelmet. A széndioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől független, sűrített levegős készülékkel szabad belépni. Aki mustgázzal kapcsolatban balesetet észlel, ne próbáljon segítségnyújtás céljából a pincébe bemenni, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét.
1: Mintegy 6 millió forint értékű motorosan mozgatható műtőasztallal bővült a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház személyzeti osztályának eszközparkja, közölte az intézmény. Az új berendezés a Dr. Szabolcs Zoltán központi műtőblokkba került. A korszerű műtőasztal gyorsabbá és pontosabbá teszi a betegek műtétek alatti pozícionálását, emellett megkönnyíti az operáló orvosok és a műtőszemélyzet munkáját, valamint hozzájárulhat a műtéti idő optimalizálásához. Dr. Kovács Marianna, a személyzeti osztály osztályvezető helyettes főorvosa elmondta, az osztály műtéti eset száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Míg 2000-ben 637 műtétet végeztek, 2025-ben már hozzávetőleg 3100 beavatkozás történt. Dr. Németh Sándor háziorvost köszöntötték Ivánczon, aki 50 éve látja el Ivánc, Felső, Marác és Egyházszentmártól lakóit. a 83. életévében járó orvos 1976. szeptember 1-én kezdte meg a munkát a körzetben. A jubileum alkalmából a három település polgármesterei, munkatársai és helyi lakosok várták az orvosi rendelőben a főorvost. Összeütközött két személyautó Keddenbér Baltaváron a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál, közölte a katasztrófavédelem. A balesethez a vasvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik autóból hűtőfolyadék és olaj került az úttestre. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről további információt nem közöltek. Svájc és Reformáció címmel szervezett az Őrségi Református Egyházmegye kirándulást a nyár folyamán. Az 50 fős küldöttség egy napot töltött Genfben is. A Szent Péter Székesegyházban tartott magyar nyelvű istentiszteleten Szent Györgyi László református esperes és Márkus Oroszi Dániel református lelkész hirdetett ígét. Rendkívül felemelő pillanatokat élhettek át a hívek a Kávény János templomban a református születésének 513. évfordulóján, fogalmazott Oroszi Dániel őri Szent Péteri református lelkész.
3: Hirtelen rám tört egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, hiszen az ember, ha csak a saját életében nézi azt az 50 évet, amikor Kávény nyomát kutatja, az én családomban is, az én életemben is több ilyen kutatási program volt már, és akkor egyszer csak itt állunk, ahol ő ezt mind elmondhatta, mind kézreadhatta, mind megtaníthatta. Ez tényleg egy ilyen felemelő érzés, és egy kicsit a szívemet is megdobogtatja. Mindenképpen hazaviszem azt, hogy sokkal fegyelmezettebben kell nekünk a Kálvin után, Kálvin nyomdokaiban tovább lépnünk, hiszen kicsit talán már eltértünk attól az úttól. Tudom, hogy a mai világban a szigorúság vagy a rendkövetés az egy kicsit túlzottnak tűnhet, ugyanakkor, ha nem maradunk meg ehhez a gyökérhez hűen, akkor nem biztos, hogy a jövőben megmarad a református egyház.
1: Árok part és tarló égett Katafánál mintegy 200 négyzetméteren. A körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Gencsapátiban ugyancsak száraz növényzet gyulladt ki, ott egy villanyoszlop alatt mintegy 100 négyzetméteren égett a fű. Jákván egy családi ház melléképülete gyulladt ki, a tűz egy másik épületre is átterjedt, de azt a tűzoltóknak még időben sikerült megóvniuk. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Köztromszak Dinamika SE körmend versenyzője a 31. Magyar Kickbox világkupán, amelyet augusztus 27 és 30 között rendeztek meg a budapesti boxsportcsarnokban. A négynapos nemzetközi viadalon 47 ország, több mint 2000 versenyzője vett részt. A körmendi Köztromszak Dinamika SE két versenyzővel indult a világkupán. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök Nagybajonban. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása ügyében. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Rózsáné Sád Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila a rendőrségnél és az adóhatóságnál is tapasztalatokat szerzett szakember pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium az MT-ben. A közlemény szerint a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kermán András pénzügyminiszter nevezi ki őket a posztra. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint ennyit csoportosítanának át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Redditet, valamint a Robloxot, az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletbe sorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a minősítési küszöbértéket. Az Európai Unió bővítése geopolitikai és stratégiai szükségszerűség, ugyanakkor a csatlakozásnak továbbra is az érdemeken és a feltételek teljesítésén kell alapulnia, hangsúlyozták a Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri eszmecseréjének résztvevői, köztük Orbán Anita. A tárcavezetők szerint Közép- és Dél-Kelet-Európa biztonsága, energetikai és közlekedési összekapcsoltsága egymástól elválaszthatatlan kérdéssé vált. A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC a Szarvaskend SL vendége volt. A mérkőzés a Szarvaskend 5-1-es győzelmével zárult, a Körmendi gólt Ferenc szerezte. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tudi Textil Körmend VS a Vasvár VS vendége volt. A mérkőzés a Vasvár 2-0-es győzelmével zárult.

kell, hogy fogjam, érezzem, értsem, hogy bizseregjen tőlem minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgyhogy útra kell, nem úgy megtalálja, ma soha nem látott kincs.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Oh.

Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémpoló vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feledet, persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: 99.8. Rap hangolva.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az én.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.